0: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: You re-enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reincarnate your body and soul. So let your mind flow.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: 80-as évektől napja.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

te meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen. Megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot,

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 10 óra van.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: 80s, 90s, 2000s, Music Radio.

Hát sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, kicsit más szövegű Szondor Szálenszer itt a nyitódalban, a boriszkát halljátok élve egyenesben, szép őszi napra virrat, némiképp hűvösen, de azért szerintem kellemesen, majd erről beszélünk kicsit bővebben, jó zenék mellett igyekszek mindenkinek fantasztikus hangot teremteni, remélem jól vagytok, nem álmodtatok hülyeségeket, mint én szoktam mostanában, és remélem mindenki jól van, lábbal megy és nem jár kézen például. Na, szóval soha nem is lesz szóra Rising on the Night-dal, jó szórakozást tőlek mindenkinek. Ja, én a Boriszka vagyok, az egyik, és örüljetek, hogy csütörtök van.

kedves marcipán, na szóval. Vízcseppek, humordarabkák. Móka, folyékony módon mondhatnak a felesége, szerelmesen mondja férjének. Vetköztes le, de csak szavakkal. Azt mondja a férfi, van egy póka hátadon. Azon nem csak 10 év vetkődés volt, hanem szerintem tánc is. A szerelem fontosabb a pénznél, mondják, hiszen próbáltam a Lidl-ben egy öleléssel két csókkal fizetni, mire kaptam két pofont és hívták a rendőrséget. Rosszul mutattad ki a szerelmet. Gépfegyverrel kellett volna és fel a kezekkel szavakkal, de másképp lett volna, nem mindegy. Ékszerablás volt, hogy én, ha már így kötném tovább a szöveget, ékszerablás volt, kiérkeztek a rendőrök és rögtön elkaptak egy gyanús részeget. Mikor kérdezik a rablásról, semmit sem akar bevallani. Az egyik rendőr azt javasolja, hogy vigyék a közeli tóhoz, majd a szóra bírják valahogyan, jajaj. A tóhoz érve megkérdezik, belenyomják a fejét a vízbe, aztán kihúzzák. Na, mondd meg, hol vannak az ellopott ékszerek. A részeg nem mond semmit. Ugye belerakják a fejét a vízbe, most már kicsit ugye hosszabb ideig, kicsit ugye ismerősebb pszichóból. Hol vannak az ékszerek? Részek megint csak némán néz, nem válaszol semmit. Újra beletemetik a vízbe, belemerül a vízbe, de sokáig ott tartják, mire elkezdi rázni a fejét, hogy jelezne valamit. Kihúzzák, most már biztosan vallani fog. Na, mondjad, hol vannak azok az ékszerek? Nem tudom, de kérem, hívjanak inkább egy búvárt, mert nem látok a tófenekére rendesen. És a következő víz tényleg én kaptam, nem én találtam ki. Szörnyen ronda ez a pénztáros nő. Görbe az orra, óriási fülei vannak, hogy tudta őt fölvenni, szóval óvatosságból a megszökne a pénzzel, könnyen meg lehet találni. Hát abszolút így van. Még elég rosszul gondolkodik a saját kollégáira előre. És sokáig gondolkodtam egy nagy gyerekkori viccig, ez tényleg nagy csoportos koromban van. Akkor már nem is tudom, mit jelentettek a szavak, de hogy a gyereknyelv milyen. Autentikusan fogom mondani, lesznek benne ronda szavak, úgyhogy kiki saját felelősségére hallgassa. Szóval igazából a lovagok mennek a lovaginákhoz. Na jó, hogy mondjuk a hercegnőt megkérni. De hát a hercegnőnek igen szava szavajárása van, mint akkoriban mindenkinek. Nem volt ez az ingyom-bingyom nyelvjárás. A magyar paraszti nyelvlélek így hozta ezt a viccet, én pedig így mondom el neked. Azt mondja. És nem fogok szépíteni most mondani. Ugye bemegy a kérő, mondja neki a királynő. Királylány, bocsánat, mert sokkal jobban hangzik, királylány, hercegnő mondjuk így. Kis bugyimban, kis pinám, mit akarsz itt, bácsikám? Hát elszégyeli magát a úriházból származó lovag. Nem bír megszólalni, bukó. Jön a másik megint. Kis bugyimban, kis pinám, mit akarsz itt, bácsikám? Megint ez történik. Aztán a végén csak a cigány is jelentkezik. Megint megkérdezik. Kis bugyimba, kis pinám, mit akarsz itt, bácsikám? A nagygatyámba, nagy faszon csókoljad meg angyalomnak. Ez volt a magyar néplélek, és Jancsó filmben is szerepel, de hogy így gyerekkorunkban ezt meg tudtuk jegyezni. Tehát amire akartam utalni ezzel a viccel némiképpen tanító jelleggel, és nem edukációs dolog, erre visszatérünk később, hogy nem a tillálom volt. Aki látta a Körint a című filmet, azt a részéhez tekerjen oda valamikor ott a 31. perc környékén van, hogy árok partján terem a nád.

kellemes szívot jönnek is, a István úrnak is örülök, hogy te is velünk tartasz, családosan Erdélyből, nyűlőséges Erdély Szentgyörgyből, köszönjük szépen, megtisztelő figyelmeteket, ahogy Kókó úréknak is, hogy érdekem, hello Boris, léci, mondd már be, a barátnőmmel hallgattunk, és a kedvenc viccem tőled, amikor a vadásznak a vadiszó, Sanyi, visszatérünk el a viccre, jó? Kis türelmet, mert most szeretném elmondani a napi morgásomat, kicsikét erre rá kellett készülnöm, de Kokó úréknak és az ő kedvesének majd a vicce is visszatérünk, viszont a következő történet az nem lesz annyira vicces, de közben köszöntöm Laki urat is, aki örülök, hogy te is velünk vagy, és nem Boroszka, hanem Boriszka, de hát te függetlenül ez nem jelent semmit. De hölgyek, urak, serök, fiatalok, legyen szét napotok ott Pacsi Hollandiából, Filka, mert itt nagyon jó, hogy Hollandiát említed. Szintén ott is egy kicsit érdekesek a törvények, bár nem vagyok benne biztos, hogy nem lőttünk át megint a lónak a túlsó oldalára. Ugye nekünk itt van itt egy ilyen, most szokták ezt mondani, hogy politikamentes rádióműsorokat készítünk. Úgyhogy invívás előtt egy kicsikért a szívével ezt kapni, de nem annyira lesz politika, inkább a mai morgásban inkább mondjuk úgy, hogy a politika által is kitermelt változásra reflektálnék én. És ilyenkor mindig úgy azt, hogy ez szubjektív véleményem, tehát nem a rádió véleménye, nem a többi kollega vélemény, ez Boriszka vélemény. Ugye uniós előírásnak is, meg egy picikét talán más miatt is. Lényeg az, hogy most már ismét él az a történet, törvénybe iktatva, hogy az LMBTQ és az összes több ilyen érzékenyítő bejárat az iskolába érzékenyíteni. Gondolnánk azt, hogy jó, hát jó, van ilyen törvény, de úgysem mennek be, de tegnap már Újpesten is, illetve különböző másik két iskolában jeleztek, hogy bizony mennek ezek az aktivisták az alsó tagozatos gyerekekhez érzékenyíteni, interaktív előadásokkal. Na most az LMBTQ közösség, azt gondolnánk, hogy a jófejségnek a szóba, akik az elfogadáshoz, hát annyira nem, ha megpróbálszolok riportot készíteni, sajnos nekem rossz tapasztalataim vannak, illetve nekik lehet közölni ezen az agresszív Pride Fesztiválos, hát nem feltétlenül gyereknek való látvány, nem minden része, legalábbis mondjuk, hogy van egy olyan része, ami nem annyira az. És a morgásomban miért akarok ebben mindenképpen belemenni, hiszen nekem is van egy 9 éves fiam, ahol én nagyon nem szeretném azt, bizony bízok benne, hogy nem fog itt is megtörténni, vagy legalábbis időben tudjuk ezt a dolgot kezelni, hogy valami színes hajú, egyébként nem pedagógusnak tanuló, egyébként nem pszichológus, stb. Besét afikál, és elkezd neki magyarázni, hogy te akár a kisfiúkat is szeretheted, meg mit tudom én. Amivel semmi gond nincsen, hogyha egyszer majd ő úgy dönt, hogy akármilyen gyermek, hogy ő majd, csak ezt ne egy ilyen színes hajú képzetlen barom a saját maga példájával hozza elő. Elnézést a súlyos szavakért. Kettő darab mondatra hívnám fel a figyelmet, ugyanis én láttam ezt a bizonyos edukációsnak nevezett hirdetést LMBTQ oldalakon, hogy így mennek a mit tudom én milyen néven, tehát ilyen tica, meg egyéb ilyen emberkék bejárnak az iskolába, és ezt így hirdetik is egyébként, hogy megmutattuk az alsó tagozatosoknak, hogy a kisfiúk is szerethetik a rózsaszínű pólókat magukon, és hogy a kislányok is lehetnek esetleg tűzoltók. Bármi lehet. Na most közlöm, hogy egy tűzoltó kiválasztásában azért a fizikai dolog is számít, tehát lehet itt nagyokat mondani meg ilyeneknek, de egy 60-70 kilós ösztömeggel felszaladni nem biztos, hogy a kislány megteheti. És ő azt fogja gondolni, hogy ő azért nem teheti meg, mert ő kislány, és nem azért nem teheti meg, mert fizikailag nem bír, akkor előbb-utóbb valami barom át fogja vinni a törvényt, hogy majd ő is ugyanezt megteheti, és akkor majd bennék az épületben, vagy nem tudja megmenteni azt, akit meg akar menteni. Csak utána már később lesz. Tehát a politikai nyomásra a józanész nagyon sokszor meg tud változni. A másik, ami engem nagyon bánt, tehát az, hogy ki milyen színű ruhát hord, azt majd a gyerek eldönti, de az, hogy ő mit szeressen, hogy szeressen, erre kettő dolog van, ami rendelkezésre. A társadalomban a szülő, meg a pedagógus. Nem pedig valami fölnyílt hajú idióta barom, különböző teleaggatott piercingekkel, meg egyéb ilyen dolgokkal, hogy ő majd jobban fogja tudni, mint egy felnőtt ember, vagy pedig egy pedagógus. Ha jobban tudja, keresse meg azt a fórumát, de ne oda menjen be, tehát te nem mehetsz be tanítást idő helyett, mert úgy le van zárva némelyik iskola, mint valamelyik erőd. Ha baj van a gyerekkel, akkor is ők írnak, egy tanár telefonszámát nem tud megkapni, és a
Isten tudja honnan jövő aktivista ilyen gyanús szervezeteken keresztül, oda megy és ő majd érzékenyít. Köszönöm szépen, én szerintem a gyermekem az kellően érzékeny, és szerintem itt a hallgatók közel is úgy van ezzel mindenki, hogy minden gyermeke kellően érzékeny ahhoz, hogy ezek az aktivisták ne mehessenek be, csak így. És én elhiszem, hogy trendi meg nagy divat ez az egész dolog, de én szerintem az nem elfogadás, hogyha neked viszont más véleményed van erről, akkor onnantól kezdve mindenféle homofóbnak meg ilyennek el vagy mondva. Az elfogadás onnan kezdődik, hogy elfogadják ezt a dolgot, és én azt gondolom, és ez nagyon fontos dolog talán, az egésznek a legfontosabb része, hogy ezeknek a diákoknak, ha már be akarunk menni és mutatni akarunk valamit, ami túlmutat kicsit az iskolai tananyagon, akkor menjenek be olyan emberek, akik szakmákat tudnak megmutatni, értelmes szakmákat. Menjen be egy tűzoltó, menjen be egy rendőr, menjen be egy akármilyen foglalkozást űző, vagy akár olyan sportoló, aki példát tud mutatni, vagy menjen be egy olyan ember, aki mondjuk esetlegesen tényleg ilyen hősként lett földre, embereket mentett, vagy valami, az meséljen az életéről, és ne egy ilyen valódi teljesítményt föl nem mutató magát aktivistának kiáltó rohadék. És nagyon remélem egyébként, hogy innen üzenem minden egyéb ilyen dolognak, hogy én, amíg rajtam múlik, addig tenni fogok ezért olyan eszközökkel, amik legálisak, verbálisan, nonverbálisan, de tenni fogok azért, hogy ezek a dolgok nem érdekel az unió szabályozás, nem érdekel, hogy ezek a dolgok ne úgy történjenek meg, hogy a szülők akarata ellenére. Köszönöm!

Egyek Tibi barátomnak is nagy napot kívánok, egy kicsikét jobb élethelyzetre. Lemez good feeling a putyásban a vicsékkel. Nem sokára mondok időjárás jelentés, de előtte majd a kérésztek is eleget teszek.

Tudod, a Best of Pizza, amit már sokszor elmondtam, de hát úgy tűnik, hogy ezt nem lehet megújni, most éppen Kókó úr kérés, ez a kedvese és hallja, hogy hülye rádióműsort hallgat az ő kedvese. Such a long time ago. Nagyon elmondom, mikor magyarul. Serbudi erdőben nem élt más vad, egy Sanyi a malac, és nem üldözt más, szerte a serbudi erdőben, mint csónavadász. Csónavadász hosszú éveken keresztül kergette Sanyi a malacot, hogy nem kerül sose cső végre kapja, mert Sanyi malac nem csak nagyon okos malac volt, hanem kellően dörzsölt és furfangos és jó szagló érzékkel rendelkezett, ezért még mindig élt. Mert ha nem élt volna, kúr hamar vége lenne ennek a viccnek, na mindegy, a lényeg az, hogy egyszer aztán, hogy nem, mit ad Isten, csónavadásznak elfogyott a lőszere az üldözés közben, és Sanyi malac, miután említettem, hogy jó orra van és képpen dörzsölt, és észrevette ezt a problémát, így bizony elkezdte kergetni a serbudi erdőben, és Sanyi malac csónavadász futott, rettenetesen félzette a kis életét, de már Sanyi malac majdnem beért, amikor csónavadász egyszer csak fölputott a fára, ez a bizony úgy van, hogy felputott, tehát nem felmászott, felputott egy fára az erdőben, mert az erdőben fák vannak, pláne a Sherwood erdőben kurva sok fa van, ezek közül az egyikre fölmászott jó magasra, és gondolta, hogy Sanyi malac majd elólálkodik onnan, nagyon szép szó, elólálkodik, és akkor majd ez jóra fordul. No de hát, Sanyi malac nem volt rest, még nem volt hülye, mondtam, hogy furfangos volt, még csak kétszer. Lefeküdt a fa alá, s várta, hogy majd csónavadász onnan lepottyanjon. Jött a serbudi erdőben az éj, hideg komisz angolt tél. Téli éjszakában igen fázott. De aztán enyhült az idő, de csónavadász csak nem mert nem enni, pedig már 10-12 fok is volt. És nem tudta mit tegyen, hogy megszabaduljon Sanyi malac. Éjszaka közepén a mentőtet eszébe jutott. A zsebében levő pici, ám de jó kis hosszú, apró papír zsebkendőjét, apró iciri-piciri szapatokra szétszaggatta, és Sanyi malac azt hitte, hogy hó esik és reggelre megfagyott.

0: Pedig
1: másképp.
2: Se vete nuevo, no me voy a andar, vete nuevo, ok?

Bukolnak, mondom, hogy dolgoznak azon a verzióján, ahogy majd a Sanyival azt fog nyerni a történetbe, jó, de még az nincs kész. Na, In My Heart a folytatásban egy igazi szíveszóló felvételre megyünk tovább. Minden mondok időjárás előrejelzést.

délkeleti többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban mínusz 3 plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 18 fok körül alakul majd. Szombaton aztán a légmozgás gyenge mérséket tesz, keleten 11-15, máshol 15-20 fokozni maximumokat nézhetünk majd. Vasárnap nyugaton és északkeleten élénk lesz az északi szél, hajnalban mínusz 1 plusz 10, majd délután akár 20 fok is előfordulhat, úgyhogy azért nincs minden veszve, aki szeretik a jó időt, és ki az, aki nem szereti persze. Orvos meteorológia csütörtökön enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek, magasba beáramló hidegebb légtömeg miatt. Fejfájás, migrén is előfordulhat, a szelesebb tájakon fokozódó fejfájás, valamint ingellégenséget, nyugtalanságot is tapasztalhatunk, a közérzetünk is majd javulni fog, ha jobb lesz az idő, mármint hogy naposabb mindenképpen. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, hűvösebb időben pedig a melegebb réteges öltözet viselésére. Úgy sajnos a rövid nadrágos időnek lassan vége, sajnos közlekedés meteorológia. Írják nekünk még, hogy napközben többfelé élénk észak-észak-nyugati szél csökkentheti a járművek menetstabilitását, tessék ezért körültekintően tartani a megfelelő követési távolságot. Egyébként itt reggel ködbótú ködre is most már fel kell készülni. Poldenekből még a parlagfű van belünk, illetve a gombák közepes koncentrációban, ezek ellen teljesség védekezni. A Balcsinál az észak-nyugati szél megélénkül, délután 18 fokot mérünk, a visszaüléseket 13-13 fok, hogy hát sétálni kirándulni alkalmas az idő arra is, csapadék ott sem valószínű, mindjárt mondok közlekedési információk, és persze ennyit a Super DJ Rádió, benne pedig Boris.

Földi Szabónak is kellene szép napot kívánok, hogy írja nekem, hogy enyhetesen, egyenesen, szalóképesen, hű, de ügyesen, mint ahogy a jó kis repülők fél halidéből, meg majd idézett. Remélem, hogy kápolnástjék belé, de a lényeg, hogy úton a tábla több, mint sok, ne legyél tapipaxban, áldozat, kedves Szabi, jó utat neked, és örülök, hogy itt vagy velünk, do!

Na kérdés szépen, az M1-es autóúton 10 óra 44-es Ricsit tér szerint a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 10 kilométert meghaladó már a kialakult torlódás, készüljetek hosszabb menetidőre, atya úristen. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik úthoz. Nem lesz nehéz, hogyha nem indulsz el. Ha indulsz, akkor nehéz lesz óvatosan. Na, szóval neked is mondom, mert nem tudom, hogy pontosan abban az irányba tartasz, de ahogy írod, akkor szerintem az ellenkezőbe. Ugyanis elkezdték a terelés bontását az M7-es autópályán Budapest felé, az M0-as autóputi csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sem marad a forgalom, a kialakult kocsisor viszont már 2-3 kilométeres. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki, Tatabányos Biatorbágy között Szárliget és Óvarok között tapasztalat a nagyobb tassolás. Na, az majd délutánra abban marad. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között viszont még mindig jött az új terelés. A 22-es kilométernél jár éppen a Fülöves felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja ugye járható. Röcke felé pedig értelemszerűen a leálló és a külső sáv marad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart az M0-as autótra, ugye szeretne felhajtani az átelet belső sávát, hogy ezt megközelíteni maradjon a saját módján a külső sávban. Ez a mai itiner, ma is mindenkire tessék vigyázni Boriszkára, szétlányokra, kerekvilágra, toszkasajtra és mindenkire közlekedésre, mert hogy hazavárnak mindenkinek oda is, ahova elindul.

Ugye nekem a Szabi, hogy Székesfehérvár után egyébként a 81-es főúton Magyar-Almás térségében is aszfaltoznak, ott felváltalak a forgalom, ott is tessék arra figyelni, hogy hosszabb lesz a menetidő. Tehát még egyszer 81-es főúton Magyar-Almás térségében. Köszi Szabi, vigyázzatok ott is. Most Precious Love a fogyatásban, itt beszélni megyünk tovább Blaze-zel.

Tomi osztotta meg egy nagyszerű levelesi kocsmáról való információkat. Ez a Stilo Verde Parag Péter sörcik gyűjtő bejárása és kőlevele alapján tette hozzá a saját felvételeit. És találtam egy frankó kocsmát a Nagykörül sarkától, ahol a Vaj nevű tejzabáló található, így írja. És hogy a pár méterre nyitnak a kicsit fura nevű Stilo Park söröző hatalmas területtel, a jókor a külsővel is még emelete is van, ami különösen jó a sörkínálat változatos minőségi 8-kert menő kerület lehet egyébként, akinek ez tetszik, egyébként egy nagyon tiszta helységről beszélünk, és sörök irány a 8-kert sörösök egész pontosabban, azt mondja, különösen jó egyébként, hogy hatalmas kiülő mellett a sörkínálat változatos és minőségi, úgyhogy érdemes nagyon-nagyon jó helyen. Csak a Rákóczi téren van 6 sörivó hely, ez közülük az egyik, úgyhogy ez belefér. Péter Parag gyűjtés alapján, tehát mindenkinek ajánlja sok szeretettel Stilo Bebe, vagy Bab, hogyha jobban tetszik a hely, és természetesen itt is érdemes a mondást mondani, hogy fogyasztatok ma is felelősséggel, mindjárt jön majd az a bizonyos borisztok. Kedgen el a folytatásban közben, és jön a felvétel, Császló Bassz felvétele.

Na kérdés, ebben kosokkal az jelen, akkor itt a Boriszkó 11 óra 11, azaz mindegy! Sok-sok egyessel is már is mondom a csillagállás előrejelzés. Csütörtökön ugyanis az elmúlt hónapokban is már rájött, hogy bocsánat, a csütörtökön a vízöntőben előfordulő Plútó új lendületet ad így a kosnak. Az elmúlt hónapokban talán rájöttél, kedves kos, kik azok, akik valóban támogattak, és melyik közösségben érzed jól magad. Besokom pöt az ablakot itt, mert olyan pittyegés van, hogy mindjárt fölborulok itt idegileg. Egy kis türelmet innen folytkod. Kizártuk a hangokat, szóval itt tartottunk, hogy a kosoknak eljött az ideje, hogy bátrabban építsék a jövőjüket. Bikák! Mert ugye az elmúlt hónapokban sokat gondolkodtál azon, jó helyen vagy-e, és valóban azt csinálod-e, amit szeretnél, csütörtökön végre tisztában láthatod a következő lépést. Ikrek! Egy tanulással, utazással vagy külföldre kapcsolatos terv ismét aktuálisan válhat, és most már sokkal határozottabban tudod, mit szeretnél, ne félj kilépni a megszokott keretek közül. Rákok! Egy régóta húzódó kérdésben végre elindulhat a megoldás, de szükség lehet egy őszinte beszélgetésre is. Csütörtökön felismereted, hogy nem kell minden teret egyedül cipelni, nem hát még mindig cipekedik. Oroszlán, a vízöntőben előre induló Plútó segített felismerni, hol van szükség több egyensúlyra, őszinteségre vagy kompromisszumra, egy kapcsolat most új szintet léphet. Szűz! Kérem szépen, az elmúlt hónapokban úgy érezhetted, hogy túl sok feladat nehezedik rád, most megtalálhatod a módját, hogy jobban oszd be az energiáidat, csütörtökön érdemes egy apró tudatos lépést tenni egy kiegyensúlyozott élet felé. Mérlegek! A Plútó előre indulása segíthet megszabadulni azoktól a félelmektől, amelyek eddig visszatartottak attól, hogy megmutasd az igazi önmagadat, egy romantikus kapcsolat izgalmas fordulatot vehet, egy régi hobbid vagy alkotói terved és újra lelkesedéssel tölthet el. Skorpiók, az otthonoddal, családoddal vagy múltaddal kapcsolatos kérdések már végre tisztában láthatsz, és egy régóta húzódó helyzet is elő mozdulhat már a holdpontról, lehetőséget nyílhat arra, hogy magad mögött hagyj egy régi sérelmet. Nyilasok! Egy régóta hallogatott beszélgetésre végre rászállhatod magad, vagy olyan gondolatot fogalmazhatsz meg, amely pontos változást indít el, ne félj kiállni a véleményed mellett. Bakvin Boriszka, kérem szépen, az elmúlt hónapokban talán átértékelted, mire szeretnéd fordítani az idődet, valamint az energiáidat, most pedig elkezdheted a gyakorlatban is megvalósítani az elképzeléseidet. A Plútó előreindulása az anyagi biztonságoddal és önértékeléseddel kapcsolatos kérdésben hozhat végre előre lépést. Egy pénzügyi döntésnél érdemes hosszútávon gondolkodni, és nem engedni, hogy régi félelmeid irányítsanak. Milyenek az új félelmeim? Nem tudom, vannak félelmeim? Azt sem tudom, bizony. Az elmúlt hónapok belső változásai most egyre látványosabban megjelenhetnek a döntéseidben, a kapcsolataidban és abban, ahogy önmagadra tekintesz, ne fél lezárni egy olyan életszakaszt, amelyet már kinőttél. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, miszerint egy régi félelem, csalódás vagy érzelmi kötődés fokozatban veszített az erejéből, és végre könnyebbnek érezheted magad, csütörtökön érdemes hallgatni a megérzéseidre. Mint azt szerintem mindig érdemes, legalábbis, hogyha jók azok a megérzések. Természetesen itt még délig Boriszkát hallatjátok, hogy itt a Super DJ Rádióban a Bakelit. Is. Charles D. és ez a Can't Get Enough.

0: csinálni ebből reprodukció?
1: Romantika csinálatban, de nem is lehet.
0: Katinka, Zsuzsi, Győzi és a Crazy Boys.
1: Ez a vágyom rá.
0: Nyomjuk meg együtt az év slágere 2025-ben. Mores, Havale, Romale!

képzeljétek, kedves hallgatók, egy ember nem is ehetné meg, akkor a burger csinált egy nagy japán gyorsételemlánc. Hát ugye elég sok mindenben szeretnek ilyen kis termetük ellenére, lehet kompenzálnak ezek a rekordokat, de a japán Burger King-ekben, vagy Burger King-ben jobban tetszik, időnként olyan szendvicsek is elérhetőek, amelyben négy szelet hús kap helyet. Ezek általában csak meghatározott ideig a kínálat részei, a marha pogácsák között pedig más és más feltétek kerülnek be. Olyan magasra azonban még ők sem emelték a szintet, mint egy bizonyos Wendy's, aminek a japán részlege hát meglépte egész pontosan alkotások nemes egyszerűséggel a Mega Wendy's nevet viseli, pofon egyszerűen áll össze, fogták az alapburgert, és nem kevesebb, mint 7 húspogácsát tömtek bele, 7 szelet sajt kisimen. A szörnyetek egy átlagembernek azért már biztosan megfekszi a gyomrát, a hústól és a bucikkal együtt 14 cm magas, a szendvics pedig hát 900 grammot nyom, mondhatnánk, hogy kicsit hiány 1 kilót. Energia értéke pedig több mint egy 2000-es javaslatom, viszont egy nap. A burger egyébként 7610 forintba kerül, és ezt is lehet menüben kérni krumplival, kólával, mint átlagos menü társait, már aki ebbe benne van, persze.

Mivel négy napnak is van fesztivál, de kicsit én megőrülök, de ettől függetlenül cuki a kezdeményezés, ugyanis fesztivállal ünneplik az orsolyákat Kőszegen. Nekem már van egy kis versem, hogy nem szakad, nem fagyott be a pocsolya, beleesett az orsolya, lábán maradt a korsolya, nem volt őszinte mosolya, vagy valami hasonló. Na, 25. alkalommal rendezik meg, és a sokkal fontosabb, október 17 és 18 között az Orsolya napi vásárt és gasztronómiai fesztivált a Jújcsis Vár Művelődési Központ és Várszínházban, Kőszegen. A rendezvény előzményét Kőszeg egykori nagyvására az Orsolya napi vásárt volt ennek előzménye, amely évszázadokon keresztül adott lehetőséget a helyi kézművesek termékeinek és a környék terményeinek eladására, csak akkor még nem hívtak ilyen hülye neven, hogy fesztivál. Közölte Póca Zoltán, az intézmény igazgatója, hozzáfűzve jelenleg is a Kőszeg hegyalja települések kézművesei adják a portékák úgymond minőségi alapját. Tehát a kéznevesek közül ilyenekkel találkozhatok kint, hogy borászok, méhészek, virágkötők, paparagók, gyöngyfűzők, csuhébáb és termélyjáték készítők, tojásfüstők, szalma, holók, helyi civil szervezetek is érkeznek majd, sőt ott leszek a környék művészeti együttese is, amiket tulajdonképpen kulturális műsorra szórakoztatják az érdeklődőket a Főtéren és a Jújcsis Vár területén. A történelmi belváros egyedi hangulatú terei utcái azért biztosítják a helyszínt és a hangulatot is, ahol 150 vásáros kínálja majd a portékáját. A gasztronómiai fesztivál szervezői a hagyományápolás és a kóstolt termékek megbecsülése, valamint a környezetvédelmi szempontok alapján is kérik a vendégeket, hozzanak magukkal nem eldobható poharat, mármint hogy újra felhasználható, minden poharat el lehet dobni, újra felhasználható poharat tányér tevőeszközt. A rendezvény mindkét napján egyébként lesz főzőverseny is, a Művelődési Központ mellett a Civil Ízek utcájában a Diák sétányon, eddig 40 civil szervezet nevezett erre, több közösség kínál majd sütiket, kész ételeket, a megszokott bogrács ételek mellett ritkán kóstolt csemegékkel is találkozhatnak majd az érdeklődők, és ne felejtsük el, hogy a kézműves vásárosok is folyamatosan kínálják majd a portékáikat, miközben szombaton és vasárnap a Főtéren és Jújcsis Várban kulturális programok szórakoztatják a, fontos tudni, ingyenes rendezvényre érkezőket is mindenféleképpen. Aztán hadd menjek el még egy hírt így gyorsan, mert talán egy picikét, ez még ennél is fontosabb, és minden évben meg szoktunk kerülni, mert ez annál is inkább, mert a hírszerkesztőm, a kedves Krisztina szintén hát látássérült, és elféleképpen tud egyébként nagyon jó teljes életet élni, biciklizik, kirándul, rendezvényeken részt és segít a társait. Úgyhogy ma van a Fehér Bot Nemzetközi Napja, október 15-én a világ minden táján egyébként ünneplik ezt, illetve nem ünnepeljük ezt, hanem emiatt figyelembe hozzuk, hiszen ez nem ünnepelni való, de fontos tudni róla, hogy igenis embertársaink egy része nehezen vagy egyáltalán nem lát. A fehér bot nem csupán egy segédeszköz, a függetlenség, az önállóság és az emberi méltóság szimbóluma is. 1970 óta ünneplik egyébként ezt hivatalosan a vak és gyengén látó emberek mindennapi nehézségeire, társadalmi elfogadásuk pontosságára. Természetesen ezt megint azt mondom, hogy ez nem ünnep, hanem igazából felhívás, ezen mindig van e tekintetben is tennünk, az akadálymentes környezet megteremtésének szükségessége fontos dolog. A fehér botot sokan a biztonság és tájékozódás eszközeként is ismerik, de egyébként törvény is kapcsolódik hozzá, ugyanis ezt érdemes tudni, a forgalomban fehér bottal közlekedő személynek elsőbsége van. A látássérültek számára ez az egyszerű eszköz a világ érzékelésének kulcsa, segítségével úgymond önállóan közlekedhetnek, dolgozhatnak és teljes életet élhetnek. Több civil szervezet és intézmény dolgozik nap mint a pazért, hogy látássérült emberek egyenlő eséllyel vehessenek részt a társadalom életében, és ez még hozzátenném a rengeteg önkéntest, akik tényleg pénz nélkül pusztán csak szívóságból teszik ugyanezt, empatikusabbak és segítőkészebbek leszünk egymás iránt ezek miatt is. Egy kedves szó, egy felajánlott kar vagy néhány plusz perc odafelé, egy hatalmas segítés lehet annak, akik számára látás nem természetes adottság, viszont ez annyit mondani én és a játszavaimmal hozzá, hogy viszont a segítséget annak szabad felajánlani, aki utána ezt, ha valaki azt mondja, köszönni szépen, de nem kér, annak a pivet széleját tessék tiszteletben tartani, és nem ráerőltetni segítségünket, mert abban többet ártunk, mint használunk. Hát ennyit arról, úgyhogy gondoljunk ma különösen a látássérültekre.

Még egy világnap, és köszönöm szépen Anettnak, aki az egyik kortárs segítője ennek. Újraélesztés világnapját tartják, úgyhogy Tatabányára, aki ellátogatna, vagy Tatabányán él, szeretne sok mindent megtudni, illetve a gyakorlatban is megtapasztalni, hogyan lehet életet menteni. Mert nekem is volt erre szükségem, akkor ezt a bizonyos újraélesztési gyakorlatokat és különböző információkat, illetve az ezzel foglalkozó külön karitatív szerzeket is meg is mérkedhetik. Egészen pontosan holnapi nap folyamán 11 órakor, ne felejtsétek el, újraélesztés világnapja holnapi nap folyamán, és Tatabányán Árpád téren bemutató, és egy picit talán edukálás is. Úgyhogy vegyetek ott is részt, minél többen életet menthettek.

Anélkül is unokatestvéremnek is, és persze minden más Teréznek is boldog Teréz napot kívánok. Boldogságos a görög eredeti a nevük, a Teréznek jelentése hőség, hóróság, nyár, aratás, születés, a vadászat. Boldog névnapot nekik még egyszer. Tehát vannak érdekes másodlagos névnapok is, érdemes tudni, hogy ma ünnepel velünk Rella, Aurora, Berényi, Telma, Aurélia, Aranka, Hedvig, Bruno névnap is, Terézia névnap is van magásodlagosan. Holnap majd a gálok, egészen pontosan, akinek a keresztneve Gál, az iddogálat egyet a névnapjára, persze mindenki más is köszönti őt. A szülőcsinapjét ma is mondanám, nagyon boldog szülőcsinapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, majd ma tartja, boldog szülőcsinapjét. Jövőnceben a folytatásban Depeche Mode, Remix, Van, Bészensvel, az Ádolgozó és jön az It's No Good.

Kérem szépen, 77 éve történt a napon, hogy kivégezték Kohóth Vábak alapján a Rajk Lászlót. A Tanó című film nagy részben az első részhezzel is foglalkozik, érdemes megnézni. 1945-ben halálra ítélték és kivégezték például a francia politikust a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával. Aztán kérem szépen, 1988 óta tartjuk, ugye, ahogy említettem, 38 éve a Nemzetközi Fehér Bolta napját, a Vakok és Gyengén Látók Világnapját. Nézze, 18 éve született evangelista Torricelli, itáliai fizikus és matematikus, ugye a Torricelli törvényről beszélünk, ami ismeretes. Ezáltal 19-ben Betlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a Pozsonyi várban öltött Szent Korona. Már megemlékeztem a múlt héten erről a történetről, ugye. Agyaltunk is ezen. 276 éve megindult a menet rendszerintig posta kocsi járat Bécs és Buda között. 2011 éve Bonaparte nappallan megérkezett a dél-atlanti szentről a szigetére, ahol ugye megkezdte haláláig tartó számüzetét. Igazából nem megkezdték, onnantól kezdve lesz számüzet, de hülye mondat ez. 192 éve halt meg Boráros János Pestváros főbíreje, alpolgármester a Boráros téves, ugye elnevezve. 182 éve született Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozofus, professzor is volt. 146 éve végre elkészült a Kölni dom, figyeld, mennyit kellett már érni. 632 évvel az építkezés megkezdése után már el is készült, nem kapkodták el. 145 éve megsütött P.H. Wodehouse, angol-amerikai írója, forduljon Space Mrs. írója. 132 éve Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus zsidó származása francia vezérkari tisztet kémkedés és hazaárulás vágyával. 109 éve született Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth Díjas film és színházi rendező, színész és festő, a Hunnia filmgyárban kezdte egyiket a pályafutását, hát rá is emlékszünk ma.

Áron Annál is köszönöm tőletek. De az Ipe Finnán álló felvétele lesz. Ma még egyébként Gabót is hallhatjátok 18 órától. Érkezik az ide is. Kéne nektek jó hangot, de minden időben is a Super DJ Rádiót hallgatni. Hiszen a legjobb zenékkel jelentkezünk. Hangulatot karban tartunk, újraélesztünk és mondjuk úgy, hogy felejtünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a Boriszkács műsor. Ebédhez jó étvágyat és tetsz a csütörtökön már kispénteki hangotot. Remélem sikerült meghozni. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Station that plays the most music.
3: It's all about the music.
4: What's going on, people? This is

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Rádió.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Vibrations are different.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Hát szeretettel köszöntök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót. Határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr, érezzétek nagyon magatokat. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Bízom benne, hogy sikerül. Hát már nagyon hiányoztatok, megmondom őszintén. De hát, nehéz a bányász élete. Ebben a dal... Ja, ez nem az a dal. Kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, hogy örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. Jelenleg szóló dal pedig a Baltimore és a Tarzan Boy. Kívánok mindenkinek nagyon szép kora délutánt, és majd estét is persze. Jó fülelést mindenkinek.

A mai adásban természetesen lesz minden, mi fülnek ingere. Igyekszem egy kicsit nosztalgiázni, lesznek viszonylag új dalok, legalábbis régi dalok új köntösben, és lesznek nagyon-nagyon régi dalok, például 50 éves magyar slágereket is hozok néktek, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hát bízom benne, hogy örömötökre. És hát szeretettel köszönteném a Viber-eseket is, már nagyon sokan itt vagytok, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek. Itt van kedves is a család, itt vagyunk, csodásan szép délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. A Dízsa család már vár téged, örülünk neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánunk mindenkinek, mindig jó, hogy hallhatunk. Hát köszönöm, hogy megtiszteltek és aranyosak vagytok. Úgy szintén nagyon örülök, hogy itt lehetek. Itt van kedves Mihalovics József is. Szia Gábor, üdv néked és a hallgatóságnak. Hát köszönöm József, hogy itt vagy. Remélem minden rendben van és már otthon vagy, nem robotolsz, mint szoktál. Kedves párodat is szeretettel köszöntöm. Itt van velünk kedves Mazsi is. Szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánok néked. Encsike is fülám kívülről, hát Encsike is, és kedves Mazsi is, nagyon szép délutánt kívánok nektek, kellemes fülelést, és örülök, hogy jelzitek, hogy itt vagytok velem, ez egy nagy biztatás nékem. És itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsoca is, hello Kukori bácsi, hát hello Zsoca, jó fülelést kívánok. Hey József, hát otthon robotolsz, de remélem így kellemesebben telik, hogy jönnek a jobbnál jobb zenék. Hát kellemes fülelés mindenkinek. És köszönöm, hogy itt vagytok. Szervusz Laci bácsi, ő a Viberen kívül örök kritizálom, és egyben gyógyítom is már, ahogy ő szokott.

és már is megérkezett Viberre kedves Bagyesz is a hegesztő csorvásról. Szia drága Kukori bácsi, hely, de hiányoztál már nekünk, néked és minden szuper hallgatónak, akik ismét a legjobb rádiót választották át. Köszönöm szépen, örülök, hogy hiányoztam. Hát nem örülök, mert szívesebben lennék itt veletek, de hát ilyen az élet, Babocsai néni. Köszönöm, hogy itt vagy, Bagyesz. Remélem, már a munka vége fele teljesen hamar kívánom néked. És hát kedves Mazsi megosztott egy csodálatos hírt, hogy most az adásom előtt tudta meg a gyermekeitől, hogy kislány unokája lesz. Hát kívánok majd nagyon-nagyon sok boldogságot, egészséget hosszú-hosszú évtizedeken át. Ez nagyon jön bizony egy drága leendő nagymaminak. És már is megyünk hazai vizekre, vagyis jövünk, bocsánat. Majd kapom az instrukciókat megint, mert rosszul fejeztem ki magamat. Jön a Szénia Láz. Itt a Super DJ Rádióban.

0: hogy nem.
1: Hajszolj, hajszolj, még fejre nem állok. Gyerünk, gyerünk! Ej, kedves, megtudtam, hogy kedves Encsike nem vigyázott rendesen. És hát a telefonjának annyi lett. Hát bizony, bizony ilyen az élet. Hát bízom benne, hogy hamarosan megjavul minden, és hát itt tudsz részt venni velünk, mert azért hiányzom, megmondom őszintén. Pusika, Encsike!

igen, igen, gondoltam, hogy vagy ezt nem bír a vérével, és melózik ezerrel, úgy, ahogy József is. Hát teljesen hamar a munka, és hát bízom benne, hogy szeretitek, amit csináltok, mert máskülönben nagyon-nagyon nehéz. Hát tudom, nagyon jól.

meséljetek, hogy mi történt azóta veletek, mióta nem találkoztunk. Kíváncsi vagyok. Remélem sok jó történt veletek. Kedves Super DJ Rádió hallgatók, a Vibe számunk 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz szereti!

És természetesen szeretném megköszönni a délelőtti adását kedves kollégámnak, Boriszkának. Köszönjük szépen, bár én nem tudtam hallgatni, mert az igazak álmát aludtam éjszaka után, de biztos vagyok benne, hogy kitett magáért, és jó szórakoztatott benneteket, kedves Super DJ Rádió hallgatók. Köszönjük, Boriszka, visszavárunk.

És hát igen, igen, most egyik kis lágy külföldi dallam fog a afrikánis ország és földrészről. Liniho, Mr. Ken Dono előadásában, csak azért, mert szeretem.

Bizony-bizony meg kellenek a lájritmusok is, nem mindig a pörgős-pörgős ritmusok, a lájritmusok is nagyon jók tudnak lenni. Ugye, hogy ugye. Van nyugtatunk.

És most egy érdekes formáció következik, Kobor János és a Belkem Feneték. Régi csibészek.

gyerünk csibészek, kezeket a magasba!

0: És idézzenek itt meg az újak, az éveke múltat, te feledd a múltat, ti lent voltatok a grundon, mi meg a vodkát öntöttük a pulton. Jönnek a csajok, jönnek a rajok, nap-nap után élünk, nincsenek bajok. Néznek az utcán egy intettek, a régi csibészek nem ismernek meg.
1: A régi csibészek nem ismernek engem, mert nézik, hogy nézek, aztán tovább.
2: Laci bácsi, mi lenne, ha találkoznál a régi csibészekkel? Ugye milyen fantörpikus lenne? Én is várom már nagyon, hogy legyen majd az általános iskolai osztály találkozó, de hát nem akaródzik még. Hát pedig már igen, csak hány éve? 46. Akkor fejeztük be. De rég volt. De most pedig következzék Mike Oldfield. És a Moonlight Shadow, hát már régen hallottam.

Laci bácsi, ennek nagyon örülök. Írja, hogy ma jön egy gyermekkori barátja hozzájuk látogatóba. Hát Laci bácsi, ez nagy öröm akkor. Kellemes dumcsizást, érezzétek jól magatokat.

József, meg vagy ezt nagyon el vannak havaszva a munkába. Pedig megkérdeztem volna Józseftől is, hogy nézte a meccseket. Én amit tudtam, néztem, de hát sajnos dolgoztam akkor, mikor jó meccsek is voltak, azokról lemaradtam, és én már így ismétlésben nem igazán szerettem, de hát ez nagyon jó időszak nekünk, akik szeretjük a focit, ugye József? Na jó van, nem zavallak a munkába, csak folytasd.

És már is következik a Queen Radio Gaga, itt a Super DJ Rádióban, eredeti verzió.

Igen, igen, ha emlékeim nem csalnak, akkor ez volt a legutóbbi film, amit moziban láttam, a Freddie Mercury-hoz szóló film. Természetesen a hátsó sorok egyikéből is, hogy a filmre is legyen rálátásom. Hát szerintem jó volt. Igen.

következő dallal ismét hazai vizekre vezünk. Csak annyit mondok, hogy Magyarország

igen, igen, egy csodás dalt neves előadó művészeink énekelték, hát csodálatos. Hát vigyázzunk erre a kicsinke országra, ami persze nagy, hisz ez a mi hazánk. Most pedig szóljon Fancy! És a Bolero!

Szervusz, kedves Ugicám, aki Edikó és Hajas. Kívánok kellemes fülelést, csak a családnak. Örülök, hogy itt vagy. Érezd jól magad. Én is örülök, hogy itt lehetek.

És hát megérkezett Viberre, kedves jamaikai Nandi is. Szia kukoribá, jó Adit, sok fület, hát köszönöm szépen, örülök, hogy itt vagy. És hát természetesen üdvözöl mindenkit, üdv mindenkinek, jamaikai Nandi. Jó, hogy itt vagy, kellemes fülelést.

És már is megyünk Gina G előadásával tovább. Ön a Super DJ Rádiót hallgatja. Ahó, Kukori bácsi, Csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat ezerrel. Hisz tudjátok, emléket ébresztünk. Kellemes fülelést mindenkinek!

kedves amerikai nándi, az az igazság, hogy a kérisednek most nem igazán fog tudni érvényt adni, ugyanis azt nem engedélyezik ebben a rádióban. Mondjuk én állandó lázadó vagyok, én szoktam néha kivételt tenni, de most nem teszek, mert a Grinch fülel. Hisz tudjátok, már közeleg nagyon a karácsony, ezt majd fel is idézem, majd a műsorom vége fele, majd teszek be egy karácsonnyal kapcsolatos dalt, viszont most már minden adásomban fogok betenni egy ilyet, csak azért, hogy is érezzétek a törődést, kedves szuperek.

igen, igen, mert ugyanis jamaikai Nándi azt írta, hogy kicsit héderelek, ha horkolnék fél óra múlva tegyél fel valami pont-pont-pont zenét, azt utálom, arra felébredek. Hát figyelj rám, ha elalszol, akkor kellemes pihenést kívánok. Hát pihenni kell az embernek, és hát nem igazán zavarnálak meg kellemes időtöltésedben. De most következik egy olyan dal, amiben nagyon sokan nem nagyon nőhettetek fel, hisz nagyon fiatalok vagytok. Egy 50 éves dal következik a Gemini együttes előadásában. Ne felejts el emlékezni!

Sajnos megmondom őszintén, hogy kedves Rita nénire gondoltam, akinek nagy vesztesége volt a mai nap. Hát igen. Hát emlékezz, kedves!

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ez pedig már, kedves hallgatóim, az Abba és a Dancing Queen.

Köszönöm, kedves Bagyesz, nagyon jól vagyok. Bízom benne, hogy te is és élvezed a kellemes zenéket a munka közben. Remélem, hallod is. Köszönöm kérdésed.

És kedves kollégám és barátom, mit írt a Viberre? Lökjet főkakas, hát lököm. Szervusz kedves Dreamer, Szatmári Zoltán. Üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy és hallgatózol. Kellemes fülelés, remélem már otthon vagy és pihengetsz.

kedves Bagyesz, nagyon aranyos vagy, köszönöm. Azt írja, hogy így, hogy itt vagy, már a munka is öröm. Hát köszönöm szépen, aranyos vagy, megtisztelő, jó fülelést kívánok.

Hát igen, igen, Laci bácsi pedig már írja, hogy, ez, hogy karácsony dalokkal fogom zaklatni, és akkor fejébe jut a sok sütés meg a főzés. Tényleg, Laci bácsi, mi volt a menü mára? Mesélj!

képzeljétek el, hogy a Laci bácsi kárpáti borzacskát csinál. Nem tudom, mi lehet ez, de írja, hogy a köret még ötletelés van hozzá. Hát majd taglaljad, légy szíves, Laci bácsi, hogy mit takar ez a kárpáti borzacska. Kíváncsi vagyok.

is taglaljad, hogy mit jelent ez a zakres póló, igazán fini volt. Mesélj! Majd most a Paradise-ok következik, és a Bailando itt a Super DJ Rádióban.

az igazság, hogy megnézhettem a Google-ba, vagy akárhol, meg mindent, de jobb az emberektől hallani, hogy mit akar az a kifejezés, amit írtak. Szerintem legalábbis így van.

ez természetes, aki közel áll hozzánk, akkor persze, hogy megtiszteljük, hogyha valami bánat ér, vagy ha öröm éri, akkor is. Hát nincs mit, kedves fogadőszinte részvételmet.

Igen, igen. Kedves Mihalovicsi József írja, hogy mondjuk ma csak külhonikaja van, legalábbis ezt kérdezi tőlem. Mondjuk én ebédre tenyaki csirkét ettem, mézes mustáros, szezám magos, finom volt. Hát kedves egészségedre, kedves Démer barátom is kirakott valamilyen, sok rizsa van benne, meg csirkének a kapirgáló részét látom benne, de szintén valami ilyen távol-keleti étel, egészségetekre. Látom, van benne jó sok csípős is, paprika is, de az a bolzacska, az még mindig nem derült ki, hogy micsoda vagy bolzacska. De nem baj, most Kovalszki meg a Vega következik, kedves hallgatóim. A fehér holló itt, a Super DJ Rádióban.

Csukkolom, kedves szabados Melinda, csodálatosan szép délutánt kívánok, teljen hamar az a fránya munka, kellemes fülelést kívánok. És hát kedves barátom, Robi, köszönöm szépen a jó kívánságokat, néked pedig kellemes fülelést, remélem már otthon vagy, családod körében. Szép estét mindenkinek, érezzétek jól magatokat.

kiderült, hogy mi ez a kárpáti bolzacska a terem kupoláját teki. Hát én ezt egészen más néven ismerem. Hát az valami csodálatos kaja. Hát a reszelt burgonyás palacsinta tésztában. Hát én ezt úgy ismerem, hogy medvetalp. Jaj, de csodálatos. És hát még csinál hozzá rántott csirke mellett. Hát egészségetekre. Na hát, csak kiderült. Jó, hát én egyiket se tudom, kedves Laci bácsi, én nem tudok sütni se, meg főzni se, szóval ez nem opció nálam, de így most már, hogy megmutattad, rájöttem. Ez egy hónapban majdnem mindig egyszer van nasinak nálunk, többféle ízesítésben, jaj, de szuper.

És kedves Bazsi kolléga is megérkezett, hajrá Debrecen! Szia Kukori bácsi, jó műsort, jó hallgatózást mindenkinek! Köszönöm néked is, és akkor majd adás után rácsörgök, ha ráérsz.

És hát kiderült, hogy kedves kollégám Drémer milyen ételt fogyasztott. Zarakres póló egy hagyományos iráni ünnepi étel, amelyet basmati rizsből, savanykás vörös borbolya bogyóból, zavelsz készül. Gyakran sáfránnyal ízesített csirkébe vagy más húsokkal tálalják. Különlegességet a vörös bogyók élénk színe, az édes savanykás ízvilág és a sáfrány aromája adja. Iránban elsősorban esküvőkön, családi összejöveteleken és más ünnepi alkalmakkor fogyasztják. De az Egyesült Államokban például háladáskor is előfordul az asztalon. Hát köszönjük szépen az információt, kedves Dreamer! Ez pedig már Captain Jack, itt a Super DJ Rádióban!

Valószínű, hogy jamaikai Nándi elaludhatott, mert hát nem tudtam olyan zenét adni, ami neki kellett volna arra, hogy felébredjen. Nem baj, jó pihenést!

Az igazság, kedves Mihalovics József, hogy ő egészen más stílusú zenét kért volna. De mindjárt megnézem, hogy ez segít. Jó, erre más szoktam válaszolni, de mindegy. És nem sokára hazai vizekre elvezünk, szóljon Kovács Kati, ismét egy 50 éves dal. Egy hamas arcú kisgyerek.

0: És már is jöjjön akkor az ébresztő dal a Scootertől.
1: And close your eyes, feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo.
2: Fire!
0: Fire! Jajjaj! Az nálunk a Grinch!

És hát mi hihetetlen Kukori bácsinál, persze, hogy nem az. Évi ismét egy stílusváltás, szóljon fancy! És a Lady of Ice.

És Viberen bejelentkezett Trefi János alias. Hello! Szeretném üdvözölni a BMW gyár összes munkatársát, de legfőképpen a feleségemet Melindát. Együtt dolgozunk, és kitartás kívánok mindenkinek. Meri, szeretlek, köszönöm. Ugyan már nincs mit köszönni. Jó pirelést kívánok!

Látod, mi lett a vége? Hát készülünk a térre. Szervusz, Doki bácsi! Jó munkát kívánok, kedves Évi, üdvözöllek téged is, kellemes felkészülést. Nagy simogatás a

0: ám, hogy még.
1: Nem kérek mást, csak egy búcsú éjszakát.
2: Én emlékszem minden egyes éjszakára, vodkáztunk együtt a fél homályba. Csak néztem a szemedet és éreztem egyszer, majd vége, és még most sem értem.

néha gondolj rám, egy magányos éjszakán, és már is megyünk külföldi vizekre, szóljon Berlini Samba de Janeiro. És a Vibe-en üzent kedves Tréfi Melinda, sziasztok! Köszönöm szépen, én is üzenem férjemnek, Trefi Jánosnak, hogy én is nagyon szeretem őt. Hát I love you, kedves fiatalok! És akkor kedves Lakner Tamás, az alias Doki. Szia Kukori bácsi, téli készületek közben hallgatlak, hogy meg ne fagyjon Évi és a kutyuk. Kellemes napot kívánok néked és mindenkinek. Köszönjük kedves Doki bácsi, és hát akkor húzd meg jobban, menjen a munka. Aki ott van, mindenki húzza. Samba!

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: És már is következik Laci bácsinak és barátjának a dal az Eddától. Veled vagyok!

0: És a négyes vágányon megérkezett az Entrance, itt a Super DJ Rádióban.
1: Give me a O!

Viberre, kedves Győri Zoltán is, szép estét kívánok, így csütörtök este, jó munkát kívánok. Vajon az Edda kinek kiállt ilyenkor a zenébe? Hát Laci bácsinak. Szervusz Zoltán, jó fülelést kívánok.

Dokikába. Hát gyerünk, gyerünk! Hey, köpet a gyeredbe, Dokikám is! Nyomasd a fűrészt! Remélem nem láncfűrész, hanem kézi!

0: Megéri ezért küzdeni, haver?
1: És akkor jöjjön a Kuplung zenekar kedves Laci bácsi párjának. Tényleg fáj.
2: Figyelem! A peronon szerelmi bálon haladár, kérjük, vigyázzanak!

bocs, nekem is van olyan, de hát az a könnyű. De hát nekem egyszerűbb van, de tökéletes. Hát kellemes munkát és jó fürelést kívánok csak a családnak. Nagy simogatás a kutyuknak.

Hát igen, igen, most pedig külföldre megyünk, szóljon a Too Young. Hát csak azért, mert szeretem. Jó fülelés, és ne képzeljétek el, már csak 20 perc van az adásomból. Nagyon gyorsan eltelt ez az idő, de hát ez miattatok van, mert itt vagytok velem. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ne feledjétek, 18 órától érkezik hozzátok Gabó. És, tehát magyarul azt jelenti, hogy ne menjetek sehova, is érdemes a Super DJ Rádió műsorát hallgatni, és 20 órától 21 óráig Kőszegi Gabi is érkezik hozzátok a Super DJ Rádióban. Érdemes minket hallgatni, ugye, hogy ugye? Ahogy Csimi mondaná, oh yeah!

DJ Obi, Csillagotto. Itt ám, kapirgálunk, üdv a szupereknek. Szervusz Otto, kellemes fülelés néked is. Örülök, hogy itt vagy.

Robikám, nem üzensz valamit Dokinak, hogy favágásban jobban teljen neki az idő?

Mert Bagyesz az üzent, hogy húzd meg jobban, menjen a munka. Bagyesz a varratot röhögbe húzza. Ez nagyon jó rím volt. Hát akkor próbálj meglazítani. Szóljon, Hofi!

0: tanítani.
1: Hát Doki Kám, Robi üzent neked, azt üzente, hogy mondjuk erdő mellett nem jó latni, ottan fát kell hasogatni. Dokinak üzenem, vegyen brikettet. És akkor jöjjön nem sokára ismét az abba.

Kedves Magyesz, örülök, hogy itt voltál. Hát sajnos legközelebb csak egy hét múlva tudok valószínűleg jönni, mert hát a munka nem esít messze az alma fájától. Köszönöm, Magyesz, hogy itt voltál te is, és kellemes estét kívánok, és pihenjél most már egy kicsikét.

karácsonyi dalt, én csak beszúrok, mint említettem. Fancy előadásában következik egy dal. Igaz, hogy ez már a Jingle Bells végét jelenti, de hát akkor is kapcsolatos vele. Ugyanis ez a dal címe, hogy Jingle Bells and...

Bizony, nagyon gyorsan elrepült ez a két óra. Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, de ne menjetek sehova, hisz Gabo érkezik hozzátok perceken belül egészen 20 óráig, 20 órától pedig Kőszegi Gabi fog benneteket zeneileg elkápráztatni. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Nekem ezután már csak a búcsúzó dalom maradt hátra, szokásos Dániel Figelgőtől elmegyek, de ti innen menjetek sehova, hallgassátok a Super DJ rádiót. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságot, hasonló jókat kívánok én is néktek. Legyen szép az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Velem legközelebb, majd nap felkelte felől számítsatok jövő héten. Köszönöm szépen még egyszer, hogy kitartottatok velem. Sziasztok!

Szép jó estét mindenkinek, szavaztok! Köszi Kukori bácsinak az elmúlt két órát, és külön köszönöm neki, hogy már itt bemelegít mindenkit. A december 24-re, vagyis hamarosan karácsonyra ígérem nektek ilyen nótákat most nem fogok hozni, viszont a tőlem megszokott Millennium Groove-os nótákat, igen, tehát én Gabu vagyok. Köszöntök mindenkit! Ahogy azt megszokhattátok, a Viber számunkra várom ide az üzeneteket a 0670-459-5995-ösre. És persze, aki a munkával végzett, annak jó szórakozást kívánok itt, aki pedig még dolgozik, annak pedig jó munkát. Amivel pedig fogok kezdeni, az az A-Studio és Polina kettőse, az SOS. Egy igazi 2004-es időtlen Vocal House.

menjünk tovább ismét egy női vokállal. Alexandra Prince itt nálam, a német house széna egyik legkeresettebb vokalistája volt. Egyébként ő énekelte annól Got You So Many Times című slágerét is, ami pedig most tőle szól, az a Rising High. Szárnyaljunk tehát magasabbra!

Ennek az első három nótája úgy néz ki, hogy hölgy uralmat mutat, amivel megyünk tovább, az Amy Winehouse lesz. Az ötszörös Grammy-díjas ikonikus dal, amelyet Axwell készített egyébként el neki egy remixben. Ez nem más, mint a Rehab.

És úgy látom, hogy itt van velünk Bantesz is a Viber farról. Bantesz ugye a hegesztő, aki csorvásul hallgat minket. Szavasz, ha dolgozol, akkor neked jó munkát most!

rakja fel, Life is Love. 2000-es évek közepéről beszélünk egyébként. Kicsit visszavarázsoljuk ide.

egy Sissy Penistonhoz, aki végre ide érkezett hozzánk a Finalival. Egyébként ez az örökzöld himnusz 91-ből származik.

kicsit erősebb verzió Sissy Peniston Finally után pedig ismét a csajok ki a terep. Robogunk is tovább a Titanic filmzenével, a Duderstadt testvérek, vagyis az Impetto mixében. A dal egyébként Celine Dion műve, akiről mostanában elég sokat lehet hallani. Úgyhogy pörögjük is tovább vele, tehát Celine Dion nálam a lemez játszani, és a My Heart Will Go On.

az érzelmek tengeréről pedig tovább evezünk egy teljesen más világba. Az előadó nem más, mint az Africanism All Stars. A dal címe pedig az After the Rain. Hiszen tudjátok, eső után mindig felragyog a nap.

Coldplay pedig váltja Dugovics Katinka. Bárcsak lennél című nótával. Ez a nóta egyébként a klazai hazai klasszikus klubkedvenc. 2000-es évek végéről beszélünk, ahol Hombai Fiji és Roberto Vini műhelyéből származik ez a dal, ez a verzió.

magyar előadót egy másik magyar előadó fog most váltani. Egy magyar csapatról van szó, a Vincent Juanról. Ugye tőlük már sokszor játszottam nótát, és fogok is még. A dal a Jesus on the Records. Jézus a Bakeliten. Igazi korona a mai napra.

Jézusok Bakeliten és Bacsi pedig közöttünk. Vele már találkozhatatok így az éteren keresztül, remélhetőleg. Szevasz, Bacsi! Mondhatni, hogy ő a legfrissebb Super DJ rádiós

0: Funky, funky! Kettő évet ugrunk az időben, 99-be!
1: Get down!
0: Avantgarde és a Get Down Again! Jerry Ropero hozza vissza a 90-es éveknek

Chris Lake-et pedig Daniel Bowie és Roy Rox váltja. Az év ugyanaz, 2008-ban járunk tehát. A nóta pedig valahogy magyarul úgy fordítható le, hogy ne játsz az agyammal. Stop playing with my mind.

a kis játszadozás után egy 94-es klasszikussal megyünk tovább. Az OT Quartet volt az eredeti, aki ezt kitalálta és megalkotta nekünk. Ez a verzió azonban David Vendettától származik.

témák után pedig maradunk a latin klasszikusoknál. Capillare és Salva Vida, kettőse az Oye Como Va, amivel felforrósítjuk itt a hangulatot. Készüljünk az őszre!

és a mai felperzseltük itt az éter hullámait. Maradjunk a tüzes vonalnál, és amivel megyünk tovább, az a Big World és Dennis Menas bootlegje, a Fired Up és a Billie Jean, vagyis a Michael Jackson féle verzió van ötözve ezzel a Fired Up nótával.

melankolikus kitekintés után Rio de Janeiro és a Pavelák himnuszával megyünk tovább, amelyet a német DONS ötvözött össze. A dalszövege egyébként roppant egyszerű.

és megénekelte nekünk Chick Flowers is Monaco 99-es nagy diszkó slágerét. Ezzel megyünk tovább.

Ez itt hát a Super DJ Rádió, velem Gabóval a Millennium Groove-ot halljátok. Még egy fél órát vagyok veletek, aztán jön majd Kőszegi Gabi, kicsit korábban, ahogy megszokott volt. Mondhatjuk, hogy kicsit beugrik hozzátok. De még maradjatok velem, úgy, hogy be is jelentkezett Ladás Szabján képen dolgozik neked jó munkát.

A Sweet Connection után pedig a kultúra veszi át a szerepet itt nálunk. Az előadó a Culture Beat, a dal címa Your Love. 90-es évek Eurodance ikonjáról van egyébként szó, de gondolom ezt a nótát már sokan ismeritek, lehet, hogy nem ebben a köntösben, amelyet egyébként Dabruk és Klein készített.

És akkor, hogyha egyszer itt voltunk már az előzőekben a munkánál, akkor menjünk is tovább a Get Drillant Workout, hogy Szabinak is jól essen a munka, meg persze a hegesztőknek. A dal, amivel megyünk tovább, tehát a Get Drillant Workout és a Science

Fúrtuk, faragtuk magunkat itt a nagy munkába. Ideje lesz egy kicsit elcsendesedni. Aki pedig itt közre fog működni, nekünk is segíteni fog ebben. Az nem más, mint a Delirium. És a hölgyemény pedig Sarah McLachlan.

jó bokájának a nótája után menjünk tovább egy valamikori Doors feldolgozással. A The End a nótának a címe, amire épült egyébként az előadó a Dirty Sound, aki pedig elkövette ezt a remixet, az nem más, mint a Toka Disco.

Bár a nóta címe The End, még nem vagyok ennek a mix sorozatnak a végén. A következő negyed órát viszont pár igazi jó kis nótával fogok majd zárni. Ami pedig jönni fog, az a Rainfalls, Arti Cabellera és Lisa Pure kettősétől.

szülővárost elhagyva Adélt. Megyünk tovább Eric Pritzel. A dal egyébként Pigiano zongora alapja, ötvözve Morikante jeke-jekeivel. Jó kis klasszikus afrikai hangzások, így az utolsó percekre.

tehát ez a nagyszerű kis szerelmes lapon-lappal fejezem be a mai két órámat. Maradjatok velünk, hiszen jön majd hamarosan Kőszegi Gabi, utána pontosan egy órát fog pörgetni itt nektek. És persze utána jön majd Bazsi is, 9-től 10 óráig, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk maradni. Köszönjük, hogy itt voltatok velem, köszi, hogy ennyien írtatok ismét. A jó zene legyen veletek! Mindenkinek szép estét kívánok! Szevasztok!

Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai bagyok! Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabi! Jöttem egy kicsit leváltani az autó DJ-t, na meg folytatni azt, amit Gabó elkezdett. Meg is ragadném az alkalmat. Megköszönöm Gabónak a két órát. Szuper zenék pörögtek itt a Szuperen. Így csütörtökön. Hamarosan közeledve a hétvégéhez. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szigorúan kihangsúlyoznám, nem MLD-as. Tessék megragadni a telefont, aztán mehet a Zűzi Party. És persze azt se feledjétek, hogy szuper DJ emlékeket idézünk. Ami pedig a mai zenei palettát illeti. A tracklist alapján ez egy erősen 96-tól 2002-ig igazi elektronikus klubzenei világra épülő mix lesz, amely klasszikus house-ból, majd hard house-ból, viszont lesz itt egy kis rave is, és a vége felé persze, ahogy szoktuk, jönnek majd a dallamos trendzenék.

A pontos idő pedig 8 óra 4 perc, ami azt jelenti, hogy hamarosan megnyitjuk a bagoly naplót. Ami azt jelenti, hogy megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok, akik itt vannak velünk. És a tévésorozat helyett a Super DJ Rádiónak a hallgatását választották. Mondjuk rá, hogy ámment.

És akkor engedjétek meg, hogy meg is kezdjük ezt a ma estét. Hozzuk azt a bizonyos klub hangulatot, amit ígértem. Elsőként indítanék egy lyukkal. So in love with you. Amikor is az a bizonyos szerelem ott van veled. Brit House hangzás. 90-es évek. Jó kis szólós vokál. És amit hallatjátok, itt van még a klubos ritmus szekció is. Kérem szépen, amikor a house és a réves dallamok keverednek.

folytatása pedig szintén egy jó kis house hangzás. Az elkövető pedig nem volt más, mint Billy Hendrix. A Two Young Bandal közösen 2011-ben megalkották ezt a nagyszerű slágert, ami a Body Shine névre hallgat.

És amint ígértem, itt az idő, hogy nyíljék a Bagoly napló. Első megállónk Erdély, Herdő, Szentgyörgy. Elsőként itt van az Isa család. Felkapjuk őket Erdélyből. Hiszen Isa Isti mindig itt van velünk. Egy igazi szuperarc. Aki az igét Erdélyben, Erdő-Szentgyörgyben terjeszti nap mint nap.

És kedves szuperek, kedves baglyok, itt van a következő mókolásom. 1996. április. A bűvös szám. Amikor is a hollandok kijöttek ebben a nagyszerű slágerrel. A formáció pedig a Club Heads. Az igazi klubfejek. És ez pedig a Club Hopping. Amit tudni kell egyébként a csapatról. Igazi, könnyen felismerhető motívumok. Azok a holland motívumok. Feszes dob. Rövid erős zenei frázis. És a folyamatos hajtás, amikor nyomatod a zenét. Főleg az autóba. Igazi autókázó zenék ezek. Ajánlom figyelmébe Ladás Szabi barátomnak. Aki másodiként jelentkezett be ide a Viberre. Még pedig az, hogy Bagoly úr. Szia Szabikám. Örülök, hogy itt vagy. Remélem, hogy ezeket a zenéket te is nyomatod a kocsiba.

ami nem más, mint Jack Beck, Kevin Fisher és a Freaks Come Out. Olyan zene, amire szerintem mindenki beindul, főleg az igazi clubheadek.

folytatásban szintén a 90-es évek, azon belül is a 90-es évek közepe. Egy igazi trance klasszikus, Colin Durf. Yves D. Router. És szerintem sokak számára ismerős ez a hangzásvilág. Csak annyit mondok nektek, hogy Nine Train 1996. Azaz a Nine Trainnek az alapjaira. Na de hogy lelőjem a point, mindjárt következik akkor a Nine Train.

800 helyem ismét a Viberen. Itt van velünk Putyer Lajos is, aki annyit ír nekem, hogy még időben megvette az ülőjegyet. Így a Bakony Expressen most már nem csak a peronon, hanem az első osztályon a Bolhár székben is részt vesz. És onnan fülel minket. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy!

Viberünkön köszönteném Peszegi Józsefunkat is. Én itt vagyok, ámen mindenkire hűt papus. Szia papuskám, örülök, hogy itt vagy. Nightlife-a veled még nem találkoztam. Szóval légy üdvözölve. Köszönteném Jopit is. Szia Gabi, üdvözöllek. Neked és a baglyoknak hatalmas pacsi. Újra csütörtök, ez zsír. Jó bókolást és szép csütörtök estét mindenkinek. Ja, és fasz a zenékkel indulsz.

Kedves bagyok, 2001 körül járunk. Virtuális időgép visszaállítva 2001-be. Amikor is a formáció Fatboy Slim elhozta a Star 69-et, The Star 69, The Know What Is What. De számomra egy örök kedvenc, egy igazi klub himnusz. Csak úgy, mint a következő track, ami már be van készítve.

És ahogy már említettem, visszautazunk 3 évet, 2001-ből vissza 1998-ba. Az a bizonyos 98-as Energy 52. Ibiza egyik kedvenc trackje. Café Del Mar. 1998.

és kedves bagyok, amikor ezek a nagyszerű zenék pörögnek. És könnyen szoktam mondani, hogy ez a 98-as korszaknak az igazi emblematikus trance világa. Csak úgy, mint a Nine Train, Star 69 ügye. Ez igazi agresszív klubhangzás. Viszont a ritmika az még mindig ott van.

figyelj, fülej, szintén maradunk 98-ba. Háttérben már indítottam egy igazi másik klasszikust. Szakavatott fülek szerintem már tudják, miről van szó. És igen, igen, Southside Spinners és a Last Track. Szintén 98-ból.

és egy újabb Viber hit van velünk, Kollár Gabi is, aki röviden tömören ennyit ír: Hello Bagoly, de jó, hogy hallak téged. Szia kedves Duszám, látod, néha ilyenkor is felelhető vagyok.

És kedves bagjuk, a folytatásban mindössze 2 évet repülünk vissza. 98-ba vissza 2096-ba. És szerintem ezt a tracket már be se kell konferálni. Hiszen a klubzene rajongói tudják, hogy ez mi. Nagyon remélem. Igazi összetéveszhetetlen dallam. BBE. 7 days and 1 week.

szintén egyébként az az időszak. Amikor jöttek azok az ismétlődő szintetizátor témák. Az igazi hosszú dallamívek. És az a bizonyos feszesebb atmoszféra, ami persze a klub dinamikával párosul össze.

Igen, igen, If Your DJ Is Really Funky. Mondjuk én nem funky vagyok, hanem trances. Azok az éjszakai baglyok, akik szokták hallgatni a műsoromat este 10 után, tudják, hogy ilyenkor már énekelni szoktam. Mégpedig azt, hogy Get Down, Get Down. 1999, Avantgarde. És ez a nagyszerű sláger nem más, mint a Get Down. Közben egy újabb Viber köszönteném Nagy Sándorunkat is, aki leírta nekem, hogy ő nem egy nagy írogatós fajta, de meg kell, hogy egyezze, hogy jónak tűnik, amit elmondtam. Jól is kezdődött. Sándorunk azt mondta, hogy úgy dönt, hogy végig marad és hallgat. Kedves Sándor, köszönöm szépen a megtisztelő szavakat. És persze, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk az éjszakai baglyokkal.

ismételtem Viber, Ladás Szabi is írt nekem, mégpedig az, hogy munkába van. És mivel a Viber nem emeldíjas, de ha valaki fizetni szeretne, akkor Szabi adja a számla számot.

folytatásra pedig itt van Basi üzenete. Akkor annyit ír nekem, hogy kész vagyok. És az, hogy improvizálás lesz. A kedves Basa, majd meghallgatjuk, hogy mit produkálsz.

Kedves uraim, hölgyeim, most jön a klasszikus kérdés. Amikor ott vagy a diszkó közepén, és csak annyit kérdezel, miért nem táncolsz velem? Why don't you dance with me? 97 nyara. Future Breeze. És a Why don't you dance with me?

Üdvözölnék egy új éjszakai pillangót is. Peszegi német Aliz is itt van velünk. Szia, szép estét mindenkinek, cupp! Akkor nyomassuk! Szia, kedves Aliz, örülök, hogy itt vagy! És remélem, neked is bejönnek ezek az igazi 90-es, 2000-es évekbeli dallamok. Igazi klubhangzás. A felejthetetlen 2000-es évekből természetesen. Nagy Sándorunk is írt, nagyon jó zenéket nyomasz, Gabi, kedvenc zene a Café Del Mar. Sanyikám, te is tudod, mitől dögdik a légy.

kedves uraim, a bűvös szó, amit a hölgyeknek szoktunk mondani. Hey, my banana. És ez nem a banános Joe, hanem 2004-ből a Skyland és a My Banana.

Újabb Viber, köszönteném Habensius Ádámunkat is. Szia, ha már ilyen jó kis zenéket teszel fel 98-ból, véletlenül se hagyd ki Paul Van Dyk Angelét. Kedves Ádám, hamarosan bekészítem. Természetesen akkor az Angel is szólni fog majd. Lehetnek hagyjuk majd egy jó kis zárónótának.

0: folytatáson már pedig az Éjszakai Baglyoknak az egyik himnusza. Az előadó pedig nem más természetesen, mint a Fate lesz.
1: We come one.
0: We come one. 2001 nyara. Június 4. A megjelenés dátum egész pontosan.

újra Viberen. Itt van velünk Mur Norbert is, aki annyit énekel, szia, itt vagyunk, Mur Norbi és Marika Pécsről. Nagyon jó vagy. Hát szia, kedves Norbi és Marika. Örülök, hogy itt vagytok a Szuperen. És remélem, hogy titeket is visszakalauzollak a régi, igazi klubvilágba, amikor még tudták, hogy mi az a zene.

És kedves baglyok, így a műsornak a vége felé. Most jönnek azok a bizonyos nyersebb, kevésbé dallamorientált dallamok. Az igazi kis acid hangzás, az underground techno, ami persze a house dallamaival keveredik szépen, összemixelődik, ahogy szoktuk mondani.

Kedvencem egyébként Mr. Jack, Only the House Music. Csak mi, mint az előtte lévő Mr. Ozio és a Flatbeat.

8 óra 43 perckor pedig felcsendül a holland nagymester. Természetesen nem más, mint Tiesto. 1999, abból is a korai változat. A Lidl Industry. Közben egy újabb Viber. Kicsit el vagyok maradva itt az olvasással. Itt van földim is, Kovács Stefánunk. Rumi Gabesz, üdv minden szuper hallgatónak, ma is jól tolod. Scooter januárba Glasgow Citybe leugrasz. Kedves Stefánom, valószínű, hogy igen, és akkor találkozunk, és tombolunk egy nagyot. Stefán annyit hív, get down, mekkora műsort az Gabesz. Kedves Stefánom, köszönöm az elismerő szavakat. This is the real music from the 2000s. Tudod, ezt szoktuk mondani.

Közben pedig egy újabb éjszakai pillangó, aki nem más, mint Gedeon néni, Oroszlány Cityből. A férfi meg a női hajak szobrásza, a megformálója. Az Maskási Szilvim. Váú, kit hallok a rádióba? Elég korán jött az éjjeli vagoly úr, de akkor hurrá! Szia Szilvikém! Welcome to the night owl!

És jönnek azok a dallamok, amik hozzák azt a bizonyos hidegrázást. És nem a kinti hidegtől, hanem a nagyszerű dallamoktól, amik itt pörögnek a szuperen.

egy újabb Viber. Itt van velünk Baxi Zoli is. Jöv Gabi, jók a zenék. Még Tóth Petya is bólogat az ütemre, miközben írja a Bibliát. Szia Zolikám, hatalmas pacs! Köszönjük kedves kollégámat és DJ Csapinkat! Szeva Gabó, szép estét az Uhuknak! Kegyed neki barátom, királyom Muzsika! Remélem iszunk majd egyszer! Figyelj fülel, jön a következő mix! A mókolás! Szakavatott fülek szerintem már hallják!

Igazi klasszikus house techno. DJ Budai Vickkel közösen. I love deep.

látjátok, kedves magyok, azaz halljátok. Ezek azok az igazi zenék, amik a 90-es évek második felét, de meg a 2000-es évek elejét reprodukálják. Az európai és hazai klubkultúra.

szíra, mekkora zenék. És persze csak finoman, mert csak 20.43. Látod, mindig el vagyok feledkezve. 10 óra után már nincs cenzúra.

köszönöm ismét a Viberen. Nagy Sándorunk írt nekem, mégpedig azt kérem szépen, ezt el tudnám hallgatni egész éjszaka. Hatalmas zenéket játszol. Visszamentünk tacskó koromba.

kedves Ándor, ha már a tacskókor. Egy igazi 2000-es évekbeli kis csoda. Egy érzelmi feloldódás. Sarah McLachlan vokáljával. Delirium. Silence.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjem az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Mikrofonos a lejátszó mögött szerény nyom magam, Kőszegi Gabit hallottátok mókolni. Remélem, hogy mindenkinek bejött ez az egy óra, és hogy felcsigáztam a hangulatot. A közelendő hétvégéhez természetesen. És ne felejtjétek, itt a Super Enemy hétköznap is tudunk szuper hangulatot csinálni. És ez nem a Rádió 1, meg nem a Danubius, meg nem a Sláger Rádió, hanem a Super DJ. Nagyszerű hallgatókkal és nagyszerű műsorvezetőkkel. Szóval senki sehová. A folytatásban jön az új üdvöske. A Bazsi Debrecen Cityből. Megnézzük, hogy a srác hogy fogja pörgetni. Bazsikám csak lazán, faszán, de igazán. Adjál bele apait, anyait. Fülünk rajtad. További jó zenehallgatást kívánok még egyszer mindenkinek. Kőszegi Gabi kijelentkezik. Sziasztok, sziasztok, ciao.

gentlemen, may I have your attention?

Sziasztok! Csodálatos szép jó estét kívánok minden szuper DJ rádió hallgatónak! 2026. 10. hó 15. 21 óra. Sziasztok! Bazsi vagyok! Ez egy beugró adás lesz. De remélem, hogy ti is jobban fogjátok érezni magatokat. Én tech house muzsikákat hoztam ma este. Mivel a Gábor megkért, hogy ugorjak már be utána, és én szívesen meg is teszem. Többféle elérhetőségünk van a ma este is. www.superdjradio.hu. És van egy Viber számunk. 0670 45 95 995. Ide várom mindenkinek, aki szeretne nekem írni, vagy óhaja, sóhaja van. Várom az írományokat. És még jövök még. De mielőtt még, indul az első zenénk. Carol, Valance és Kelly Timini. Bang, bang!

akkor nézzük a Vibert. Itt van velünk Kollár Gábor. Szia Gabi! Üdvözöllek Bazsi a Super DJ Rádióban, szabadszállásról. Szia! Én meg Debrecenből. De remélem jól érzed magad.

Itt van velünk az Isai család is. Csodálatos szép estét kívánunk neked, kedves Bazsi Erdélyből, Erdély Szentgyörgyől. Az Isai család jelen. Örülünk neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánunk neked. Én is viszont kívánom, István. Köszönöm, hogy hallgattok. De hol a legjobb? A Super DJ Rádion. Gyere, szuper! Ez egy nagyon jó kis muzsika, egy szép kis tech house.

És itt ragadom meg az alkalmat, hogy szeretném megköszönni Kőszegi Gabi barátomnak, műsorvezetőtársamnak ezt az elmúlt egy órát. Szépen pörgette a klasszikokat. Köszönjük, Gabi!

itt van a főadminunk is, Majoros Imre. Szia Imre! Imre azt írja nekem, buen noche, chico. Na most meg tudlak hallgatni végre. Vamos, vamos! Szia Imre!

Sydney Blue, Gold Dust Woman, egy extended verzióban, 2023-ból. És nézzük a Bibert. Ladászom is itt van velünk, üdvözöllek, szia! Üdv az esti éterben, igen, ez a drótos éter, igen. Szia!

Megérkezett a Viberre György Zoltán is. Szép estét, jó munkát így csütörtök este. Köszönöm, Zoli. Annyira jó kis tech house elég, hogy nincs kedvem belebeszélni. Gyere, szuper!

Nézzük tovább a Vibert! Megérkezett hozzánk Ferenci Ádám. Sziasztok, szuperek! Jó a muzsika! Csak a Super DJ Rádió, a legeslegjobb rádió. Köszönjük szépen, és mellékelt egy fotót is. Aki nő és a párja látható. Köszönöm a fotót! Jó szórakozást kívánok nektek is! Itt a Superen!

Itt is hagyom a képeteket, Ferenci Ádám. Legalább veletek beszélgetem. Vagyis nektek?

És Ferenci Ádám kérdezi tőlem, hogy honnan játszol nekünk? Kedves Ádám, én Debrecenből játszom nektek. És ti honnan hallgattok? Kevin McKay, Tom Dinas, ez nélkül, egy extended verzióban, itt a Super DJ Rádión.

Győri Zoli is írt nekünk. Jó esti, jó zenéket! Nyomsz így csütörtök este. Köszönöm, Zoli! És érkezzen egy újabb Marcus Holmes zene. Don't care what you...

Megérkezett hozzánk Toldi Miklós. Szia Miklós. Szép estét, kedves DJ. Nem is vagyok DJ. Én csak Bazsi vagyok. Menő basszusok, hajrá, üdv szupereknek, Toldi Miklós. És hogy Miklós is írta, hajrá, szuper! Gyertek!

itt, hogy Ferenci Ádám is írja ezt a maradék 26 percet, vagy 27-et. Oda! Jövőre találkozunk? Ha lesz találkozó, mindenféleképpen.

Putyer Lajos is itt van. Lajos csak annyit ír, hogy ő Németországból hallgat minket. Köszönöm, hogy megtisztelsz, Lajos. Remélem tetszenek a dallamok.

a következő Tech House muzsikánk. Fioretti. Sample egy originál feldolgozásban. És szintén 2023-ból. Gyere, szuper!

Putyel Lajos még azt írja nekem, hogy szuperek. Gondolom a muzsikákra gondolta. Vagy üdvözölt mindenkit itt a Super DJ Rádión.

Koldi Miklós azt írja nekem. Jól nyomod, Bazsi, kellemes remek dallamok. Köszönöm szépen, Miklós. Örülök, hogy itt vagy velem. Szép estét neked is.

Elfelejtettem az előző muzsikát bemutatni. Egy Tom Craft muzsika volt. Happiness. Max Belling remixében. És jelenleg Stefano Albanese. Barom. Nem barom. Balrom. Egy originál feldolgozásban.

Stoldi Miklós híre még nekem. Tactical Mix vagy track. Köszönöm szépen! És küldött nekem egy MIDI keverőt. Köszönöm!

12 perc van még hátra 22 óráig. Basi vagyok, és 22-ig vagyok itt veletek a Super DJ Rádión.

És már csak egyetlen muzsika fér bele 22 óráig. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt velem tartott a Super DJ Rádión. Így csütörtök este. Remélem tetszett mindenkinek a Deeper Selection műsorom. És nézzétek a honlapunkat. Ott láthatjátok ki és mikor érkezik. Ide a szuperre. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt velem.

Tehát ismételten nyugodalmas jó éjszakát kívánok minden szuper DJ rádió hallgatónak. De ne menjen senki sehova. Az automixerünk egész jó muzsikákat nyom nektek. Kutyella is azt írja nekem, abszolút rendben a csütörtök zenei estén. Köszi, Bazi! Jobban alszom majd. Hali, szia neked is! Természetesen én is végigjátszom ezt a muzsikát. Én szeretem végigjátszani a zenéimet. Sziasztok! Jó éjszakát!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: This is Super DJ Radio.
1: Viaggio della terra.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Arad Dogs.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió. Can you feel the bass?